reč pralivá. Ezatija, kde to se predstavat? Nekakvi to sasi atakiva. Za kakvi to iskat da minavat? Moj ta reč pralivá. Ezatija.